0: Most nagyon lóalomba kell polcotok a csalada. Nekem is egy démennél. Na, vagy csak túl, ahol már kell polcot, de repet a jó se hál' is, hogy még pont a
1: Na, makar olmot a finns, la, mire számi, hogy ilyet?
0: Tak a lannas olmot a finns. De azt mondom, a számos, de a tárgya, a tűzt. Valahogy szóval, akkor mi látok, valahogy olmot a olmot a portot. Felstiminkun, ja reketénk meg olyan, mondom, majd nem számi lasta, ja. Én meg lájj, mert nem rakt, mire meg nuara, hogy mondja, hát mondani, mire számlás, na, aki taktán, de jött abban az elejéig, majd majd mire számlás takja.
1: Na, makár újra de most hoztam vakulópi.
0: Már mondani, gula de van most, sorry.
1: Mondja, de makár újra de most lelem vakulópi.
0: Valaká arra vihelo, húj, húj, kara peggötromsz. Úgyhogy vásom, hogy mú sefiat, mert nagy stöket hirtek vacsillon sztendál, és mi sadda a klipfisk banking, így törfisk banking. Ott mi akkor sadda szó, mert likolják le dál egy kitromsz, de mi akkor bánk alamok mutatja, akkor már tehet a sadda húj szó.
1: Ja, akkor ne vásku hét, tanul kallis pohtok.
0: Mondó az én deve. De legott szemben mondó andani, és mondta,
1: Nem mondom, hogy lehet, hogy olyan lót, lehet, hogy olyan lót, lehet, hogy olyan lót. Na, az ott komolyt lépnek, hogy ilyen rajdú olyan, hogy romsz
0: a számi vissza szerve. Mész olyan lót, na, tecsikőst, mész koncert, kéle kafét, mi avszparagt, tényleg számi organizációm nagyon visszaállítani tallom, na, még jövő hiára valam, hogy tallom vissza. Na, új olutink már mitak.
1: Na, alug így túl kajszajlész Junszunk felmogodon, szerve pedig számisz a déja, alul így kusztán tennem vakulópad, ikkár dálkin.
0: Így
1: túl. Jadán mi csúlja, te kajszabaltú kárás óka.